0: Köszöntöm a rádió hallgatókat augusztus 29-én szombaton magyar nyelvű adásunkban. Én Golub Mária vagyok, kellemes időtöltést kívánok. Mondom a tartalmat röviden. 4 ajánlat érkezett a Gospicsban található hulladék ideglenes lefedésére. Védelmi minisztérium. Kiemelték és Németországba szállították egy római hajó másolatát. Az eszéki Podravlje városrész lakói tiltakozó akciót tartottak a helyi komposztáló üzem előtt. Legalább 633 ember vesztette életét Nepálban áradások következtében. És Európa figyelemmel kíséri a mai izlandi népszavazás eredményeit. Mai hanganyagunkban a mohácsi veszedelem szerepel.
1: Híreink következnek.
0: 4 ajánlat érkezett a Gospicsban található több mint 30 ezer tonnányi eltemetett hulladék ideglenes lefedésére. A hulladékot vízhatlan réteggel fedik majd be, hogy megakadályozzák az esővíz beszivárgását és csökkentsék a csurgalékvíz kifolyás kockázatát. A munkálatok várhatóan legfeljebb 4 hónap alatt befejeződnek. Pénteken a horvát fegyveres erők közreműködésével végrehajtott, kihívást jelentő kiemelési műveletet követően épségben Németországba szállították a Danuvina Alacris nevű ókori római hajóreplikát, így sikerült megóvni a hajót a további állagromlástól, jelentette be ma a Horvát Köztársaság Védelmi Minisztériuma. A minisztérium közlése szerint a Dráva rendkívül alacsony vízállása miatt a hajó egy homokpadon feneklett meg, ami komoly károsodási és állagromlási kockázatot jelentett. A horvát kormány finanszírozásával megvalósuló közel 3,5 millió értékű projekt, amely 7 horvát kulturális központ építését foglalja magába Vajdaságban, a kivitelezőkkel és a bürokráciával kapcsolatos nehézségek ellenére is jól halad. Erről a Horvát Nemzeti Tanács számolt be egy Tavankuti ülésen a helyi horvát sajtó mai beszámolói szerint. Az eszéki Podravlje városrész lakói a Mi Podravljén kezdeményezés keretében ma tiltakozó akciót tartott a helyi komposztáló üzem előtt. Tiltakozásukkal az évek óta a létesítményből áradó erőszakhatás ellen emeltek szót, és követelték, hogy Eszék városa a lehető leghamarabb helyezze át az üzemet a lakó övezeten kívüli területre. A tiltakozók amellett követelték egy hivatalos áthelyezési terv kidolgozását, amely világosan meghatározott határidőket és nyilvánosságra hozott megvalósítási ütemtervet tartalmaz. Vukovárváros készen áll már Koperkovics Thompson mai koncertjére. A városba mintegy 100 000 látogatót vártak. A jegybevétel teljes összegét a zágrábi Szalézi Diákkollégium befejezésére, valamint a Borovonál szegyében található 12 horvát rendőr stadion megépítésére fordítják. Az ipari övezetben kijelölt koncerthelyszín kapui délután 17 órakor nyíltak meg, a műsor pedig 20 órakor veszi kezdetét. A város zsúfolt és a nagy érdeklődésre való tekintettel különleges forgalmi rend van érvényben. Legalább 633 ember vesztette életét Nepálban és a Tibettel határos térségben pusztító, hirtelen lezúduló áradások következtében. Nepálban 626, Tibetben pedig további 7 halálesetet erősítettek meg. Nepálnak olyan speciális területeken van szüksége külföldi segítségre, amelyekhez nem rendelkezik a megfelelő szakértelemmel, a kutatási és mentési műveletekhez azonban nincs rá szükség, nyilatkozta Nepál külügyminisztere. A külföldi állampolgárságú áldozatok közül a legtöbben Indiából származnak. Európa figyelemmel kíséri a mai izlandi népszavazást. Mintegy 400 ezer izlandi szavaz arról, hogy az ország újra kezdje az Európai Uniós csatlakozási tárgyalásokat. Reykjavik 2008-ban kezdte meg a tárgyalásokat az Unióval, ám 2013-ban a halászati kérdések miatt leállította azokat. Mivel a téma továbbra is megosztja a szigetország lakosságát, a népszavazás kimenetele igencsak bizonytalan.

Miután 1521-ben török kézre került Nándorfehérvár, megnyílt az út Magyarország belsejében. 1526 tavaszán indult el újra seregei élén első Szulajmán az ország felé. Már a törökök átkeltek a Száván, amikor a királyi haditanács kinevezte Tomori Pált, a köznemesi származású ferences szerzetest, Iszapolyai Györgyöt a magyar sereg két fővezérévé. Tomori a Drávánál akarta feltartóztatni a törököket, a haditanács viszont a Mohácsi síkot választotta a csata színhelyéül. 1529. augusztus 29-én egy hozzávetőlegesen 25 ezer főnyi magyar sereg állt szemben a közelgő 60 ezres, jól szervezett török sereggel. Szeged közelében várakozott továbbá Szapolyai János, az erdélyi vajda, egy közel 25 ezres sereggel, mivel II. Lajos, a magyar király és a haditanács attól tartott, hogy a fősereg támadásával egy időben a törökök délkelet felől is megtámadják Magyarországot. A csata augusztus 29-én délután 3 és 4 óra között kezdődött, amikor Tomori Pál megadta a jelet a támadásra. Az alig két órás csatában elesett II. Lajos, és csatatéren vesztette életét a két fővezér, valamint számos magyar főrend és egyházi méltóság is. A Mohácsi síkon a magyar had katasztrofális vereséget szenvedett a törököktől. A vesztett csata utáni csapások sok tekintetben évszázadokra meghatározták az ország sorsát. A Mohácsi vész a független magyar királyság pusztulásának és az ország hanyatlásának szimbólumává vált. Szulajmán szeptember 9-én vonult be a védtelenül hagyott királyi székhelyre Budára. A királyi palotát kifosztották. Ekkor került Mátyás híres korvináinak számos darabja is Konstantinápolyba. Október elején a török erők elhagyták az országot. Magyarország a délkeleti részek kivételével ekkor még nem került ténylegesen török uralom alá. A Mohácsi csata után egy nő, anya tűnt fel a vér és holttestek borította síkon. Kanizsai Dorottya oszladozó, szétmarcangolt maradványok között a fiát kereste. Miközben a magyar urak a törökkel versenyfut paraboltak és fosztogattak, ez az asszony eltemette nemzeti tragédiánk hősi állottait. Perény Imre Nádor, a király utáni második magyar méltóság özvegye volt, a korabeli arisztokrácia legfelsőbb köreibe tartozott, az ellenség elvonulása után mégis személyesen jelent meg a földi pokol képét nyújtó harcmezőn. Anyaként érkezett, nevelt fia, Perényi Ferenc váradi püspök maradványait kereste az oszladozó testek között. Ekkor vált a magyar történelem legendás nő alakjává, ugyanis amíg a férfiak ekkor is egymással vitázva próbáltak a másik fölé kerekedni és hasznot húzni az űrzavarból, addig ő 400 jobbágyával és papjaival eltemetette Mohács addig temetését.

tisztelték. Sok nemesi család küldte leányait Dorottya házába tanítatni. Közismerten szívélyes és adakozó volt a szegények, árvák, elesettek és az egyház irányába. Talán soha nem fogjuk megtudni, hány magyar és hány más nemzetből származó Magyarországét és a kereszténység védelmében harcoló hős nyerte végtisztességet Kanizsai Dorottya akaratából. Nem ismert, hogy Kanizsai Dorottya megtalálta-e fiát, de a többször kirabolt rothadó maradványok között minden bizonnyal csak óriási szerencsével lehetett bárkit is azonosítani.

0: időjárás jelentés.
1: Ma részben felhős volt az ég napos időszakokkal. A nappali hőmérséklet 30 Celsius fokig melegedett. Eszéken ma délben 29 Celsius fokot mértek, a levegő páratartalma 48%.

Lényomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Holnap többnyire napos idő várható, bár a nap folyamán a szárazföld belsejében felhők képződhetnek. Csapadékra azonban nincs kilátás. Éjszaka 15 és 20 Celsius fokig hűl a levegőhőmérséklet, míg nappal 30-32 Celsius fokig melegszik. Köszönöm a figyelmüket, legyen ma is szép estéjük, további kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!